Elvis a röparök, ma étre a fasti, a gyámpöcsök, hová? Ifra vatsze, menaszate ma sölmen, szász frettajön,